0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedő, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be, és ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnék hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be, mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a Rádió 1-en.

igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: 101-et hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágere.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten sállnak le a játékokkal, sőt egy vaddi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elvisszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc

0: és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, pif! Joel Corey már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatus alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap után, kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadi új játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményekkel. A rádió 1.hu-n ott van minden info, én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chiren, Justin Bieber, I Don't Care, ez jön a rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfi Begi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swiss Disco, Regáli és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most, Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril. Rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni. Minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a szél.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A siklósi fürdőben is megnyitottak a kültéri medencék. Napos, gomoly felhős időnk lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Harkányi után a siklósi fürdő is megnyitotta a kültéri medencéit. A létesítmény a közösségi oldalán azt jelezte, a hosszú hétvégén már elérhető a sportmedence, a kültéri ülőmedence, és próbaüzemben elindították a sprayparkot is. A gyermekmedencéknél azonban felújítási munkákat végeznek, így a strandnak ez a része egyelőre nem üzemel. Sokan utaznak a hosszú hétvégén, és a legtöbben a Balatonra foglaltak szállást pünköstkor. Az egyik szállásokkal foglalkozó portál felmérése szerint a települési toplista élén Siófok áll. Második helyen Szeged, a harmadikon pedig Gyula következik. A legnépszerűbb 10 pünkösdi úti cél között szerepel még Pécs, Balatonfüred, Budapest és Eger is. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson, Tolna és Baranya határán. Az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszlói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a kora nyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázatának

0: szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Most meg Alex Horan jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor már közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagy színpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30-tól lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Sam Feld, a Swedish Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a Rádió egy születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként járt teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém. És jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pünkösdi programok várják délután a Bújba látogatókat. Akár 26 fokot is mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pünkösdi fesztivált tartanak ma Bújban, a Batthyány téren. Délután 3 órakor kezdődnek a programok a Német Tájháznál, a májusfa kitáncolásával. Ezt követően zenés felvonulás indul a Batthyány térre. Itt helyi és környékbeli fellépők szórakoztatják majd a közönséget 3:30-tól. Fellép mások mellett a Bújji Vegyeskar, a Harmonika Együttes és a Búj Tánc Együttes is. Közben népi játszóház, kézi munkakiállítás és kirakodó vásár várja az egybegyülteket. A tavaszi-nyári időszakban számos szabadtéri rendezvény várja a látogatókat Baranyában is. Az eseményeken gyakran körhintákat, mászófalakat, ugrálóvárat is kipróbálhatnak kicsik és nagyok. A fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi ezeket az eszközöket a lakosság biztonsága érdekében. Baranyában a kormányhivatal közlése szerint tavaly 80 helyszínen több mint 100 eszköz üzemeltetését vizsgálták. Az ellenőrzések során 14 helyszínen tártak fel jogsértést. Ilyen esetekben az üzemeltetőt a hatóság elmarasztalja, és bírságot is kiszabhat. Az ellenőrzések idén is folytatódnak. Rajzpályázatot hirdetett a Dél.com gyerekek számára 12 éves korig. A kiírást a Kukások Világnapja alkalmából tette közzé a társaság honlapján. Az a cél, hogy a gyerekek figyelmét játékos, kreatív formában hívják fel a környezettudatosságra, a hulladék szelektálásának fontosságára. A szabadon választott technikával készült alkotásokat június 12-éig várják e-mailben vagy postai úton. Egy pályázó több alkotással is nevezhet. Az eredményhirdetésre június 17-én a Kukások Világnapján kerül sor. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. Az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a kora nyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió 1 nagy színpadán, és ő az, aki egy csirán kamerájával ezt a hivatalos remixet készít.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádióhead születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi dohánycsempész bandát buktattak le Dél-Dunántúlon. Folytatódik ma is a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatósága a napokban, egy nagyszabású akcióban. A banda tagjait Baranyában érték tetten, egy jelentős tétel adásvétele közben, majd Fejér megyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Az akcióval összesen több mint 5 tonna illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, a kaposvári járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. Szamóca és áfonya árusokat ellenőrzött a közelmúltban a fogyasztóvédelem. A hatóság azt közölte, az ellenőrzések során összesen több mint 2,6 tonna árut kellett kivonni a forgalomból, részben súlyos minőségi hibák, részben a nyomon követhetőség hiánya miatt. A szakemberek főként az utak szélén, közterületeken árusítókat ellenőrizték. A vizsgálatok folytatódnak, és a NAV is jelezte, jövő héten Baranya egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Családi napot tartanak a rendőrök május 30-án Pécsett. Jövő szombaton a Zsolnai negyedben várják az érdeklődőket a programokra, melyek fókuszában a közlekedés biztonság áll. A rendezvényen minden korosztályra számítanak. A cél az, hogy az interaktív napon mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagodjon, és a jövőben tudatosabban vegyen részt a közlekedésben. A látogatók kipróbálhatják majd például a borulás szimulátort, a részeg szemüveget, a motorsimogatón pedig a biztonságos motorozásról lesz szó. A részletekről a Baranyai Rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a koranyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ meg top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió Egy születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine itt

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexa és a Faithless-dől a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pünkösdöt ünnepeljük a hosszú hétvégén. Koranyári időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pünkösd vasárnap van, holnap pedig pünkösd hétfő lesz. A húsvét és a karácsony után ez a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Hazánkban több szokás is kötődik a pünkösdhöz. Sok helyen ilyenkor bontják le a májusfákat, és a középkor óta ismert szokás az is, hogy ügyességi versenyen választják ki a pünkösdi királyt, aki aztán a falujában egy éven át minden lakodalomba, ünnepségre és mulatságba hivatalos volt. Pünköstkor tartják a csíksomjói búcsút is, melyet hungarikummá is nyilvánítottak, elismerve ezzel a búcsú egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. Együttműködési megállapodás született a Zsolnai Fényfesztivál szervezői és a PTM művészeti kara között. A cél az, hogy a hallgatók valós kulturális projektekben szerezzenek tapasztalatot. A tervek szerint közös művészeti projektek, workshopok, mentorprogramok valósulhatnak meg az együttműködés során. Emellett a hallgatók alkotásai a Fényfesztivál programjában is bemutatkozhatnak. A Zeneművészeti Intézet homlokán például vetített tartalom lesz látható. Helyet kap a programban egy fényszőnyeg is, a Zsolnai negyedben pedig több installációt is láthat majd a hallgatóktól a közönség. A Horgászegyesületek Baranya megyei szövetsége és a Pécsi Horgászegyesület is ponytelepítéseket végzett a pünkösdi hosszú hétvége előtt. Összesen 4400 kilónyi ponty érkezett a vizekbe. A pikkelyes és tükrös példányok a Pécsi tóba, a Kovács Szénájai tóba, a Malomvölgyi 2-es, az Üszök pusztai, a Zengő 2-es és az Iván Battyáni tóba kerültek. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a koranyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió Egy születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc, az I Found You itt a Rádió Egyen.

0: sláger megy, Lady Gaga és a The Dead Dance pedig a friss hírek szerint Emmy jelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pünkösdi programok várják délután a Bújba látogatókat. Akár 26 fokot is mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pünkösdi fesztivált tartanak ma Bújban, a Batthyány téren. Délután 3 órakor kezdődnek a programok a Német Tájháznál, a Májusfa kitáncolásával. Ezt követően zenés felvonulás indul a Batthyány térre. Itt helyi és környékbeli fellépők szórakoztatják majd a közönséget 3:30-tól. Fellép mások mellett a Bújji Vegyeskar, a Harmonika Együttes és a Bújj Tánc Együttes is. Közben népi játszóház, kézi munkakiállítás és kirakodó vásár várja az egybegyűlteket. Az eredetileg meghirdetettnél 2 nappal tovább tart az ügyintézési szezon a felsőoktatási felvételinél. A felvi.hu tájékoztatása szerint a jelentkezők július 9-éig végezhetik el a dokumentumpótlást, az adat, illetve sorrendmódosítást az e-felvételi felületén. Azok, akik idén külföldön szereztek végzettséget, július 15-éig, akik pedig Romániában, azok július 16-áig tudják feltölteni eredményeiket a megfelelő felületre. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este várható. Együttműködési megállapodás született a Zsolnai Fényfesztivál szervezői és a PTE művészeti kara között. A cél az, hogy a hallgatók valós kulturális projektekben szerezzenek tapasztalatot. A tervek szerint közös művészeti projektek, workshopok, mentorprogramok valósulhatnak meg az együttműködés során. Emellett a hallgatók alkotásai a Fényfesztivál programjában is bemutatkozhatnak. A Zeneművészeti Intézet homlokán például vetített tartalom lesz látható. Helyet kap a programban egy fényszőnyeg is, a Zsolnai negyedben pedig több installációt is láthat majd a hallgatóktól a közönség. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. Az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a koranyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk. Először a lemezjátszók mögött Cookie, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szenfeld, a Swiss Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-jel! Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Médiumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi dohánycsempész bandát buktattak le Dél-Dunántúlon. Folytatódik ma is a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatósága a napokban, egy nagyszabású akcióban. A banda tagjait Baranyában érték tetten, egy jelentős tétel adásvétele közben, majd Fejér megyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Az akcióval összesen több mint 5 tonna illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, a kaposvári járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. Szamóca és áfonya árusokat ellenőrzött a közelmúltban a fogyasztóvédelem. A hatóság azt közölte, az ellenőrzések során összesen több mint 2,6 tonna árut kellett kivonni a forgalomból, részben súlyos minőségi hibák, részben a nyomon követhetőség hiánya miatt. A szakemberek főként az utak szélén, közterületeken árusítókat ellenőrizték. A vizsgálatok folytatódnak, és a NAV is jelezte, jövő héten Baranya egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Családi napot tartanak a rendőrök május 30-án Pécsett. Jövő szombaton a Zsolnai negyedben várják az érdeklődőket a programokra, melyek fókuszában a közlekedés biztonság áll. A rendezvényen minden korosztályra számítanak. A cél az, hogy az interaktív napon mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagodjon, és a jövőben tudatosabban vegyen részt a közlekedésben. A látogatók kipróbálhatják majd például a borulás szimulátort, a részek szemüveget, a motorsimogatón pedig a biztonságos motorozásról lesz szó. A részletekről a Baranyai Rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a kora nyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó, hallod? Hallod? Hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, Eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
5: már szédülök.
4: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az megvan egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg ezer embert megvizsgálnak.
6: Jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
5: Keressünk nyilván... egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
7: Nekem van benne 100 millió.
6: Ilyen egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéró, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
4: Hát igen, nem ez, ez egy jó kérdés, de
6: borzasztó.
4: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
6: Hol a víz?
4: Adják vissza a vízet.
7: Ott van az arcodba.
4: Igen, az én volt van.
6: De csak ez na egy jó, de... kis momentum.
4: Igen, de hogy ott van, ugye ez az eritritóra most, amiről fogadni akarjuk, igen, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
5: Mindent kivált.
4: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Tehát csak a cukor.

0: megenni belőle. Azt
1: és
0: nem
1: te mit csináltál? Azt mondtad, hogy...
0: Azt mondtad, hogy...
1: Megint falási romai voltak?
0: Csúcsad? Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
1: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
0: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig leteszi, és soha többé nem jó hozzá.
1: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magába gyömöszölni, ha már kinyitotta a nutellás üveget?
0: Azt mondjuk, hogy mi az irány.
2: De én most ráolvastam a Maltitorra, azt írják, hogy ez diabétes barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
0: Igen, de
2: megvagyunk.
0: A kárpitosok ezt nem támogatják.
1: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és
3: vissza
1: az alapokhoz. Ennyi? Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez meg egyáltalán, most akkor mi a fene a jó? Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt! Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
2: Jön
0: cseppfolyós.
1: Igen, cseppfolyós gázképződés.
4: Igen.
1: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
0: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
1: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
4: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot kontextusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mondták, hogy igen, májvesek károsodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat, tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez ezt eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából 2 kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
1: Hú, de jól hangzik ez! Figyelj,
4: ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
0: Másfőről Balázsék adás?
4: Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérrögöket, tehát ezeket a vérrög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérrög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez 4 mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a 4-et tudja egyszerre.
1: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal.
0: Az,
4: az van, hogy a kutatásokban napi 30 g

0: volt a cél. Ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
1: édes. Több kell. Aha.
0: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
1: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod.
0: Abszolút rosszabb.
1: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
0: 30 g cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
1: Na most csillag fel, Eszter szemem.
0: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 gram cukor nem okoz problémát senkinél.
1: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hűltünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
0: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 2014 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázata.
1: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
0: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedély sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevenél mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, egyébként ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát hogy nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
1: Igen.
0: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
2: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
1: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük, stevia jó?
0: Nem maradhat. Nem, de a stíviáról egyébként jobban kevesebb negatív információ.
1: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
0: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
2: de most ne csak róla beszéljünk.
1: Igen, hagyjuk ezt, személyeskedjük.
0: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy egyébként
2: idézzük ezen még egy kicsit. Igen,
0: ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lábkulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csuka már olyan bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagot, aromásokat, ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
1: Igen, csak erről beszélsz előadásokon, mindenhol.
3: Sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
1: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval
0: igen,
1: baromi nehéz.
0: Igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szép béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. Nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
1: Abszolút, hát ezért hívunk, meg ezért volsz vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
2: Nem,
3: de azért ő meg kedvesen csinálod.
1: Igen,
3: kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
1: Igen.
0: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
1: tőled így elhisszük.
0: Ez egy titkos kombináció. Igen.
1: Tök fontos volt. Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük. Okay, neked ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
0: Sziasztok,
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
1: Pünkösdöt ünnepeljük a hosszú hétvégén. Koranyári időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pünkösd vasárnap van, holnap pedig pünkösd hétfő lesz. A húsvét és a karácsony után ez a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Hazánkban több szokás is kötődik a pünkösdhöz. Sok helyen ilyenkor bontják le a májusfákat, és a középkor óta ismert szokás az is, hogy ügyességi versenyen választják ki a pünkösdi királyt, aki aztán a falujában egy éven át minden lakodalomba, ünnepségre és mulatságba hivatalos volt. Pünköstkor tartják a csíksomjói búcsút is, melyet hungarikummá is nyilvánítottak, elismerve ezzel a búcsú egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. Együttműködési megállapodás született a Zsolnai Fényfesztivál szervezői és a PTE művészeti kara között. A cél az, hogy a hallgatók valós kulturális projektekben szerezzenek tapasztalatot. A tervek szerint közös művészeti projektek, workshopok, mentorprogramok valósulhatnak meg az együttműködés során. Emellett a hallgatók alkotásai a Fényfesztivál programjában is bemutatkozhatnak. A Zeneművészeti Intézet homlokán például vetített tartalom lesz látható. Helyet kap a programban egy fényszőnyeg is, a Zsolnai negyedben pedig több installációt is láthat majd a hallgatóktól a közönség. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége és a Pécsi Horgász Egyesület is ponytelepítéseket végzett a pünkösdi hosszú hétvége előtt. Összesen 4400 kilónyi ponty érkezett a vizekbe. A pikkelyes és tükrös példányok a Pécsi tóba, a Kovács-Szénájai tóba, a Malomvölgyi 2-es, az Üszökpusztai, a Zengő 2-es és az Iván-Battyáni tóba kerültek. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a koranyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: láttam én ezt, el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint.
0: Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: Ne, már, ma, mi az magától?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. Vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére de egy
1: ott,
0: madár?
1: Vagyis ott maradt?
0: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rátszáll és tovább és száll. Szóval
0: ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Nem. A parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
2: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemben ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár!
1: Ne, már!
0: Ott a madár a fejében.
2: És él.
0: Figyelj.
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemben.
1: Hát ez lehet azok.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett bele a
3: katalába? Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
1: Figyelj,
0: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogatmos.
1: És most együtt élnek?
2: A zöld külön fogát?
3: Már egy napja
0: bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Keresd meg egy másik videóját, Zsül? Egy fogmosos videót keresél, légy címeire a videóira, vagy az Insta oldalára?
2: Nem, most
0: vagy
2: bajba,
0: mi? Hova menjek? Nézd a Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek?
2: Jaj, hova
0: klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott a jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogatmos a csávó, és rászalik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: A, igen.
3: Kicsit beleszart a hajamban.
0: Mi? Várja, álmodom.
3: Mi van? Pések.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig.
2: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöldkülők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: Ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes saját, Szingviki.
1: Igen.
2: Igen.
0: Nem fogjátok itt, mit mondott.
4: Na.
2: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén. Én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére, jött persze, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
1: Ők együtt élnek?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
4: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt
4: hát
0: a fejedre?
4: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosos fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
4: De jó kisugárzása lehet, hogy.
0: Nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
4: De jó.
0: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkály a fején. Hát én ilyet még nem láttam. Hát
2: ez nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, felrakott egy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És a harkály alszik.
1: Szereti ezt a hangot.
2: De miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Nem, csak denevér rajok szállnak.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebben, bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
2: Viktor.
0: Abszolút a Viktort. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk.
2: Megvan a
0: szám? Rasta vitéz Varga Viktort. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De így péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
2: Valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, egy ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Kicsi,
0: mert Párizsban tudod, igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez meg...
1: rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
4: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát
4: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
4: Megérzi, szerintem igen, megérzés. De azért marad ott, abszolút megérzi.
2: Hát eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
0: Hát de ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a rasztahajban van ennivaló.
0: Na vigyem, mi a megkezdik? Fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nem az! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
5: De, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
5: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik is.
5: Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan. Erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
5: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mi ő. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalra, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg így felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi.
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
5: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
5: az
0: van.
5: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
5: időt? Ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen. Zenéltél, nem aha. Tudom, lehúztad a WC-t.
5: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a Pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele?
5: És... nem.
0: Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
5: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
5: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrát. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött-ment benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
5: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád a valaki, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán... Ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa szigethez.
0: Mindegy, igen.
5: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
5: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj!
2: És elhozta a bolya haverját is.
0: Csinált egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
2: Ez itt kelep!
0: Ők a haverjai, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küllőt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
5: A Dunai Poly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták, hát ez az én is posztodat?
0: Látták a posztodat, az egész sztori nagyon szűrál. Ennek a csávónak a hajába ül, hogy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
5: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon durva.
5: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: De két csávó mennyire lehetett szülés? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár? De szórakozom, mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár.
2: Mencsétek.
0: Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrás ez a történet.
5: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: De ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
5: Nem tudod, mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
5: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta.
5: Ugyanez a küllő.
0: Szerintem a harkályos ugyan videó után beleszállt a hajába egy madár.
5: Ugyanilyen zöld küllő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan.
0: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
5: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
5: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
0: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy összmész ezzel a madárral, tehát hogy...
5: Igen.
2: Hát annyi zöldök.
0: Igen. Gyerekek, hát hozzánk is kijött a hatóság, igen, itt közben írek Annáik. Hozzánk is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketrezet, hogy mekkorabbá tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsög.
0: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
5: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
5: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De nem érték a ketrecet. Tehát figyelj, viszont két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert megnézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Láttam, hogy a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor ott lesz?
2: Bro, mindjárt
5: jövök. Igen, mert már 3 napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
5: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, de ő csak egyszer haverkodik.
5: Igen.
0: Zseniális formák egyébként. Igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
5: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat. Most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
5: Igen. Hát nálam ilyen hülyeséget nem fog.
0: De tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürreális.
5: Már nagyon rég.
0: Igen. Na jó.
5: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolatai valahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szíves.
2: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
1: Hi everybody, it's Chris Willis here.
0: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
1: Blue Heart.
0: Itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Íz mindenek felett! Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécset, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
6: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
3: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: hatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pünkösdi programok várják délután a Bújba látogatókat. Akár 26 fokot is mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pünkösdi fesztivált tartanak ma Bújban, a Batthyány téren. Délután 3 órakor kezdődnek a programok a Német Tájháznál, a Májusfa kitáncolásával. Ezt követően zenés felvonulás indul a Batthyány térre. Itt helyi és környékbeli fellépők szórakoztatják majd a közönséget 3:30-tól. Fellép mások mellett a Bújji Vegyeskar, a Harmonika Együttes és a Bújj Tánc Együttes is. Közben népi játszóház, kézi munkakiállítás és kirakodó vásár várja az egybegyűlteket. A tavaszi-nyári időszakban számos szabadtéri rendezvény várja a látogatókat Baranyában is. Az eseményeken gyakran körhintákat, mászófalakat, ugrálóvárat is kipróbálhatnak kicsik és nagyok. A fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi ezeket az eszközöket a lakosság biztonsága érdekében. Baranyában a kormányhivatal közlése szerint tavaly 80 helyszínen több mint 100 eszköz üzemeltetését vizsgálták. Az ellenőrzések során 14 helyszínen tártak fel jogsértést. Ilyen esetekben az üzemeltetőt a hatóság elmarasztalja, és bírságot is kiszabhat. Az ellenőrzések idén is folytatódnak. Rajzpályázatot hirdetett a Dél.com gyerekek számára 12 éves korig. A kiírást a Kukások világnapja alkalmából tette közzé a társaság honlapján. Az a cél, hogy a gyerekek figyelmét játékos, kreatív formában hívják fel a környezettudatosságra, a hulladék szelektálásának fontosságára. A szabadon választott technikával készült alkotásokat június 12-éig várják e-mailben vagy postai úton. Egy pályázó több alkotással is nevezhet. Az eredményhirdetésre június 17-én a Kukások világnapján kerül sor. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán, az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a koranyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszte alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
5: Mondta, hogy egy kicsit pocakos.
6: Nagy pocakos.
4: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
6: A legvonzóbb testzsírt?
4: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi tesz számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
6: Köszönjétek, vízfejű. Legyen zsíros, hogy jó nagy feje legyen.
4: Jó nagy feje legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
5: Igen?
6: Na.
5: Mert, hogy mit
4: igen, mert az eredmények alapján a nők többség

0: mackósabb, megnyugtató apatest.
1: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat, vagy időszak, hogy...
2: Ez úgy nézze rám, hogyha én nem, ebben valaha játszottam volna, ebben az iparágban nem is értem.
1: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
2: Csak sem, mert nézek.
1: Nem, igen,
2: most csak nem látni akarok, most csak nézni.
1: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Azért egy kicsit, dehogy is.
2: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzók voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
0: És aztán mit tudtál meg róluk?
2: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
1: Hogy borzasztóan unalmasak.
2: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
1: Na gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
0: úgy.
1: Oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az adja, hogy óvó, féltő és szerető.
2: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsírszázalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
1: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
2: Hát nem tudom, de...
0: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
1: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
0: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
1: Az 15, és hát van még a 12,
0: azt mondanád, hogy semmi nincs benne.
2: Figyelj, én a tejfölben is csak a 20%-osat veszem meg.
0: Legyen minőség, legyen tartalom, legyen erő.
2: Íz.
1: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
2: Na, ez hülye.
1: Ez nem így van.
0: Ez tök random.
1: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
2: Nagyon sok pénzzel számláját.
1: Így van, és ők a goldigerek, így van.
2: Nem, amúgy szerintem az egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
1: Nektek kevésbé számít a külső?
2: Szerintem igen.
1: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
2: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
1: Igen.
0: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
1: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mit mond.
0: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
2: De az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, szerint nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
0: veszélyesek?
2: Nem azért veszélyes.
1: Megnyugodtam.
2: Oda jön
1: a kockás, ha kevés a mellé, jó este.
3: Na ezt nem.
1: Hanem... Menj innen olyan sportot, hogy olyan izgos vagy.
2: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem az, hogy ha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott értéke, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
0: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
1: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rá megy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
2: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
1: Keratin, ne szeretve,
2: nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér is vödröket a konyha.
0: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
2: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
1: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
2: Vagy hát mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
1: És ha mondjuk van, jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
2: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
1: Igen, menjen amerre lát.
0: Jó volt,
1: menjen amerre lát, kedves Péter.
2: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor

0: azt hiszem, minden nél többet
1: ér. Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
2: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
2: Mondom
1: pasikat, mert itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó se, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vasnosabb
0: combok. Most egy olyan nőt nézünk, akit 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
2: gyönyörű.
0: Ez egy átlagos test.
2: Azt mondjuk rá, hogy
1: a 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 000 pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, hogy a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
2: Én ezen jobban meglepődöm, mint a másikon.
1: Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
2: Ez ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
0: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az olyan, jó lehet az életvitele.
1: Tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
0: Nem, azt mondom, hogy azért, hogyha hazamész, kitör a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
2: Plusz egy joghurt, az nagyon mindig kell, hogy legyen, meg saláta.
1: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
0: Igen.
1: Azért ez, azt nem esik el.
0: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem valamit nem kapunk, mert valamit tudna.
1: Igen.
0: Azért az egy jobb életstílus, nem? Hogy... De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem voltak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
2: Tudtad volna vinni.
1: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért jó, nagyon kis...
2: Eladja, már egy 25-nél már sikítanál.
0: Szóval 25-nél már felhívnál a 112-t. Egyébként, baj, keveredtem. Rátámad.
2: Úristen, megeszik engem is.
1: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam rá. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
0: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
1: De azóta még jobban puszítom a tanulat.
0: Figyeljetek, ez komoly feszültséget szül a stábban, amúgyhogy mindenki engem ki állandóan. De hogy ez...
1: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
0: De már megint a betemetés, hogy...
1: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
2: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
1: Ez az 50 év, így
2: van. Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted, egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
0: Ezt ők, hogy szerettem a sorozatokat?
2: Én szerettem. Ez egy plusz, ez csak most jön. Igen. És igen? Egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
1: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézi a 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
0: Egyedül lettem volna kövér, akkor nem lehetek bele.
1: Gondolom, ott ülsz egy kis ütőtáskával,
0: azt szoktam nézni ezekben a régi képeket, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, hogy Azért a jövőből jöttem.
1: De nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem, nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
0: Szép.
1: Szép
0: de én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgokra kell odafigyelni, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy a...
1: Igen. Köszönjük. Igen. A csúnya...
0: Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
1: Igen,
0: és...
1: figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
0: Ennyi. A többi azt megoldódik.
1: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
0: Így van.
1: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
0: Én szeretem a vonzóan csúnya férfiakat.
1: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
2: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
0: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
2: A horgas orr az mindent visz.
0: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
1: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapnás zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
0: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar-gálán és csinál egyet, hogy szerezzen így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
0: Azért ahhoz kell szerintem hűzás.
2: Igen.
1: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara de... Streisand.
0: Nagyon szép.
1: Igen.
2: Nagyon az
1: szép.
2: Az orr.
1: Kicsit banja is.
2: Igen.
0: Szép. Igen.
2: Igen.
1: Ugye?
0: Az első az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
1: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
0: Igen, és ő
2: ott
0: sem.
2: Is nagyor.
1: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
0: Igen, felhúz a szemölökét,
1: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen. Tekintet.
0: Igen,
1: ugye?
0: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
1: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
0: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm koala. Rajzfilm koalának látom.
2: Jó, mi van a csajos listát
0: jó,
2: is
0: még hogy mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
1: Hát ő egy, szerintem azért ő egy jó pali.
0: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
1: De valahogy én nagyon szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, amiben játszik. Összejönnék
0: egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
1: hát
0: néz
1: van
0: ki,
1: benne valami, nem?
0: Úgy néz
1: hát,
0: ki, egy, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Na jó, a nőknél?
1: Oké, nőknél ki van?
0: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de...
1: Pretty és ugyan,
0: a listán nem jó, viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
1: Aha. Nekem sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
0: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
2: 30 kiló az egész
0: csaj. Lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
2: Hát nem tudom, én sose tudtam.
1: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen. Filmen játszott. Benne van valami? Igen?
0: Igen, csak szerintem ő
1: aprócska.
0: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
1: Aha.
0: És hogy ettől
1: én na, ezt úgy azért... is megkapta.
0: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
1: Aha.
0: Valamiért ott befogva.
1: Igen. Hagyjuk a földrajzi távolságot. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
2: Hát nem, hát
1: ő azért egy jó pali.
2: Képű csávó.
0: Aha. Ő az, aki volt James Bond, ugye?
1: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
0: Neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
1: Owen Wilson, igen. Zsámbó Árpi?
0: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be, ő csak sima pretty.
1: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak, írja valaki, igen. De ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat, Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Na, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
2: És tetszett?
1: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
0: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca
2: igen,
0: a
2: törzsi tetoválás.
1: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface, nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
0: Neked bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre. Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
1: Szent király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonanci miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
0: Ez a hét szex.
1: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
0: Szálljatok le az uramról!
1: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért egy jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
0: nem? Egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis
1: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
0: Jack Nicholson!
1: Mi van vele?
0: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összeborzoltad
0: volt? Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összette Brad Pitt-tel?
1: Az Angelina Jolie kivel járta? Billy Bob Thornton-nal.
0: Billy Bob Thornton, tessék.
1: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
2: Elég jó vagy.
1: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
0: Van egy külön tekervényed erre.
1: Igen.
0: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thorntonban is valami nagyon vonzó.
1: Pedig de aztán, ő is az ugly, de pretty.
0: Hát ugye nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
1: Oké, mondod még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj?
2: De. Igen? Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jó tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
0: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod így néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
2: És akkor

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timbersports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timbersports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A siklósi fürdőben is megnyitottak a kültéri medencék. Napos, gomoly felhős időnk lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Harkányi után a siklósi fürdő is megnyitotta kültéri medencéit. A létesítmény a közösségi oldalán azt jelezte, a hosszú hétvégén már elérhető a sportmedence, a kültéri ülőmedence, és próbaüzemben elindították a sprayparkot is. A gyermekmedencéknél azonban felújítási munkákat végeznek, így a strandnak ez a része egyelőre nem üzemel. Sokan utaznak a hosszú hétvégén, és a legtöbben a Balatonra foglaltak szállást pünköstkor. Az egyik szállásokkal foglalkozó portál felmérése szerint a települési toplista élén Siófok áll. Második helyen Szeged, a harmadikon pedig Gyula következik. A legnépszerűbb 10 pünkösdi úti cél között szerepel még Pécs, Balatonfüred, Budapest és Eger is. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. Az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a koranyári idő. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északias szél viszont még mindig többfelé élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok közelében alakul ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban. Szerintetek ki lesz az új James Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor az legyen, figyeljetek, figyelj rám, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászámítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva,
0: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát hogy szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
2: biztos,
0: angol...
2: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt kihúzhatom.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várjátok, ki volt már? Kezdtük a... Ki volt az első James Bondunk?
2: Sean.
0: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosa nem jött eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is
0: Roger Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
2: És George.
1: Borzasztó lesz,
2: George
1: akkor,
2: Lazenby.
1: Lesz.
0: Mi?
2: Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
2: Igen. Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
2: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Hát a Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Egy Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan, nagyon szerintem Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló.
0: Igen?
2: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle
2: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
2: Igen.
0: Fekete.
2: Fekete.
0: Csoki.
2: Igen.
0: Jó, tehát van egy
2: tippünk.
1: Tudod
2: még valami?
1: Várjuk. Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúszta, most te csúsztál le, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
2: Csak hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
2: Főszereplő.
0: Tehát te feketét mondasz.
2: De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: De
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni, mindenki
0: nem, nem, nem, nem, csak hogy szerinted inkább
1: jó,
0: ilyen
1: akkor
0: típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, hogy legyen, szerintem nő lesz. Igen.
0: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: Nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, Léci, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
1: Idris
0: Elba
1: ad neked egy Melba kockát, ha úgy van.
0: Majd, kisebb,
2: csak nézd rá. Hát ő nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy naliás fekete férfi. Legyen.
1: Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
2: És tehát angol.
0: Van egy, de várjál, most angol van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfink,
1: és van, tessék. Aha. Azért?
2: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen,
0: aha.
2: De a nem lesz jó a Melissa McCarthy.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza,
2: ja,
0: hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt, James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy transz, vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájá, vagy önmaga paródiájá válna a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis Hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba?
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid oda, lehet, hogy hallom.
0: Igen, úgy vártam, hogy én mennem kell. Igen. Szóval na, kipipáltátok a két legjobb típusát.
1: A leges, legfontosabb az.
2: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size-é.
2: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol.
1: Angoloknál is? A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem a jó színész az eljátszik bármit, és itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem
1: mi,
2: hogy,
1: egy bajusz?
2: Hogy nem, hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
0: ez,
2: válik,
0: hogy
2: érted?
0: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, 21. hogy ő legyen az,
0: igen, ez egy karakter a regényekben, filmekben, könyvben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor
1: csak
0: valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, az azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltál az a szülésed.
0: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy ötönyös...
2: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverve.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, most még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, hogy a hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, nem érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát, ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejeden.
0: De most
1: egy kis könnyebbíteni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol oda szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szél, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézel az idegen gyerekeket.
0: Ez mi történik? Nem így van. Hát egyszer, hogy érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választotta. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őt? És
0: mi lesz?
2: Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is
1: érted. 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje. De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy nekem... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy egész életedben szarszakot fogsz írni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bayer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami... Bocsánat.
0: Igen, valaki. A hófehérke lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színesbőrű fekete.
0: Színesbőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Mit visz? Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges oldalon vagy.
1: Szerintem egy közepes termető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, hogy én már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy hogy történik ez a műsor szerkesztését. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor.
2: Hogy úgy fogok ebből beszofot.
0: Igaza van, igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
0: Igaza van. Elindult,
1: Anna, mi a véleményed erre a témáról?
3: Amikor meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a
0: Agatha
3: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este?
0: Mindjárt megfullad, fél.
3: Hát ez...
0: Érted, Tíz kicsi néger, és nem hívhatod.
3: 2020-ban az unokája döntött úgy,
2: hogy ne legyen ez a könyv,
3: hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát tökre igazad van.
3: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium,
3: akkor hol van a művészi szabadságot?
0: Így van. Hát
3: milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg az, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita a tripje, az befutó lehet, de
3: legyen
0: itt tartunk James Bond.
3: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, James Bond karakter.
3: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most ír a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
3: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
3: nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
3: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Krúcius átkot szórtak rá.
0: Igen, el akarták égetni, akkor ki mondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki...
3: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
3: Meg, pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újra ír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
3: Visszadják a picikét! A kis afroki kezecskével most már újra tökéthetja Harry Potter!
1: Istenem!
0: Na jó van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
4: Na, ennyi volt mára! De nem áll!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Médium Ex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
4: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
5: Íz mindenek felett. Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécset, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd kiessem, ne maradj le. Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
7: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
8: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
7: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kis Márti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Accent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Accent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Sam Felt és Cyril is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre, na de hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k, hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 10:30 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai már úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam Rádió 1-es, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-k? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, 10:30 után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépőszettem lesz, külön ruha készül. Fú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És ilyenkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, vagy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz fellépni? Nézem itt a line-upot, a Cookie fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosi, Accent, Metzger Vicky, Samfelt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, egy a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bibi Rexa, You Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül majd. Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: Rádió 1-en hamarosan. Indulhat a tánc Lady Gaga dalára, aztán együtt táncol minden Rádió 1-es a Budapest Parkban, hiszen 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, a Rádió 1 születésnapi fesztivált. Rádió 1-esek, találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Rádium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTF Ac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTF Ac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Gyereknap a Bikali élmény birtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Íz mindenek felett. Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécsett, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Accent, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina. Megkérdezem, mit csinál.

0: Jenny Kedde Disco, High Hopes itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-nkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt meg a számod. Jó reggelt. Te figyelj. Hány óra van, Kismárti, ne haragudj.
0: Képzeld, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jamikán. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt betudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban. Miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: Nem, hát ne haragudj, valóban. Na, lehetne figyelj. Máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-t nem hallják.
0: Na hát ez nagyon, nagyon szomorú, ez
1: ilyenkor
0: a most szembesültünk. Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt én neki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Sam Felt, és az ő DJ szettje után Jamina, a mi kutyánk kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Sam Felt és Street Disco-ék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát
1: ez Sam Felt után és Street Disco előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó, vagy jó körbehívogatás
0: hát,
1: neked,
0: köszönöm
1: Márti,
0: szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal, puszi mindenkinek.
0: Puszi!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: My name is Billy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620 311 111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázzatok a nyulakkal. Jobbra futnak, aztán balra jönnek be.

0: Csicsiszkó, Accent Rádió 1-es DJ-k, találkozunk nem sokára. És itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban. És kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulást neked. Remélem, hogy picit azért így lazít. Azt is majd a hétvégén is köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Íz mindenek felett. Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécsett, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
8: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
9: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
8: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indulnak az igazi mai slágerek Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Ez a Rádió 1. Csak

0: 2026. május 24-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
1: Hírtér Villány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
0: Új csalási módszerre figyelmeztet az egyik pénzintézet, melyekkel a bűnözők manapság próbálják megtéveszteni a gyanútlan ügyfeleket. A kiberpajzs közlése szerint az adathalászok egy ismerős nevében küldenek üzenetet a WhatsApp alkalmazáson keresztül, azért, hogy bizalmat ébresszenek. A címzettet arra kérik, szavazzon egy táncversenyen induló lányra, aki így ösztöndíjat nyerhetne. A kapcsolt link egy űrlapra vezet, ahol telefonszámot és SMS-ben kapott kódot kérnek. Ennek megadásával azonban a csalók átvehetik az irányítást az áldozat WhatsApp fiókja felett, majd annak nevében további üzeneteket küldhetnek az ismerősöknek. A megszerzett fiókokat pedig gyakran arra használják, hogy sürgős kölcsönt vagy azonnali utalást kérjenek a névjegyzékben szereplőktől. A kiberpajzs által közzétett felhívás szerint egy másik gyakori módszer során a csalók először a rendőrség nevében keresik meg az áldozatot, azt állítva, hogy a nevében valaki közjegyző által hitelesített meghatalmazással megpróbált hitelt felvenni. Később már banki ügyintézőnek adják ki magukat, és a korábban megszerzett információkra építve próbálnak további adatokat kicsalni, vagy különböző műveletekre rávenni az ügyfelet, például arra, hogy pénzét utalja át egy úgynevezett biztonságos számlára. A bankok hangsúlyozzák, az e fajta kéréseknek soha nem szabad eleget tenni. Az is előfordul, hogy a csalók telefonhívás átirányítás beállítását kérik az ügyféltől, ezzel elérve, hogy a bank felé indított hívások hozzájuk fussanak be. Így az érintett tudta nélkül férhetnek hozzá bizalmas információkhoz. Fontos tudni, hogy a bankok soha nem kérnek telefonos átirányítást vagy ehhez kapcsolódó kódokat. Ha valaki banki ügyintézőként mutatkozik be a telefonban, nem szabad kérését teljesíteni vagy adatokat megadni. A kiberpajzs ilyenkor a hívás azonnali megszakítását javasolja. És arra figyelmeztetnek, soha nem szabad megadni SMS-ben kapott kódokat, belépési vagy azonosító adatokat, bankkártya vagy számla adatokat, PIN-kódot, internetbanki vagy mobil alkalmazási jelszavakat. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül programja. A kiállítás a 10 éves Maradék nélkül jubileumi program sorozat része. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatóak, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A tárlat a nyár folyamán Baranyába is megérkezik majd. Az élelmiszerpazarlás napjaink egyik legjelentősebb fenntarthatósági kihívása. Bár a háztartási élelmiszerpazarlás mértéke Magyarországon az elmúlt években harmadával csökkent, még mindig jelentős mennyiségű élelmiszer kerül a kukába. A legutolsó adatok szerint fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszerhulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kiló elkerülhető lenne, tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne csaknem 372 000 ember egy éves ellátására. A NÉBIH 10 évvel ezelőtt indította el a Maradék nélkül programot, azzal a céllal, hogy gyakorlati tanácsokkal, edukációs anyagokkal és szemléletformáló kampányokkal segítse a lakosságot az élelmiszerpazarlás megelőzésében. Az elmúlt évtizedben a program munkatársai mintegy 45 000 diákkal találkoztak személyesen, emellett 9 pályázatot is hirdettek a téma kreatív feldolgozására. A jubileumi utcatárlat az ezen felhívásokra érkezett, több mint 860 pályamű legkiemelkedőbb alkotásaiból válogat. A kreatív művek változatos technikával készültek, céljuk azonban közös, egyedi nézőpontból mutatják be az élelmiszerpazarlás problémáját. A kiállításhoz országszerte 16 intézmény csatlakozott. Így május közepétől egy hónapon át az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola, a Fóti Garai János Általános Iskola, illetve a Gödöllői Premontrei Iskola Központ kerítésén tekinthetik meg az érdeklődők az alkotásokat. A vendorkiállítás az év során egy másfél hónapos váltásokban tűnik majd fel további helyszíneken, azért, hogy az elgondolkodtató alkotások üzeneteivel országszerte találkozhasson a lakosság. A tervek szerint augusztusban Beremendre érkezik majd a tárlat, a Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területére. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az építészeti emlékekben, műemlékekben, ha megfelelő szakértelem nélkül kezelik vagy újítják fel azokat. Hazánkban a több tízezer műemléki besorolású épület mellett megszámlálhatatlan történeti épületet tartanak nyilván. Szakszerű fenntartásuk, renoválásuk vagy új funkcióra való átalakításuk megtervezéséhez olyan 21. századi diagnosztikai eljárásokra van szükség, melyek minél kevesebb beavatkozással teszik lehetővé a szerkezetek kutatását. Az örökségvédelem területén ezért mindinkább olyan szakmailag képzett, innovatív és holisztikus szemléletű projektorientált szakemberekre van szükség, akik a műemlékvédelem alapelveit a napi gyakorlatban képesek helyesen alkalmazni. Ezt felismerve indította el 6 éve az országban egyedülálló módon, például a műemléki szerkezetek roncsolásmentes vizsgálatával és diagnosztikájával kiegészítve történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs szakirányú továbbképzését a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kara. A képzés az épületrehabilitáció és az örökségvédelem területén dolgozó szakemberek számára nyújt speciális módszertani és műszaki, gyakorlati tudást. A 4 fél éves kurzus lehetőséget biztosít számukra, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek történeti és örökségvédelmi kutatások a diagnosztikai vizsgálatok szakterületein, jártasságot szerezzenek a műemlék helyreállítási pályázatok, illetve az épületrehabilitációs beruházások előkészítésében, tervezési, kivitelezési folyamatában és lebonyolításában. Ezek mellett tudásukat akár az épített örökség témaköréhez kapcsolódó bármilyen szintű oktatás, képzés, valamint az épített örökséget bemutató, ismertető szakírói és média tevékenység során kamatoztathatják. Az eddig végzett évfolyamok egyöntetően a képzés gyakorlatorientáltságát és széles spektrumát, valamint élményszerűségét emelték ki erényként, írja honlapján az egyetem. A szeptember elején ismét elinduló 4 fél éves történeti épületdiagnosztikai képzésre idén augusztus közepéig várják az építészmérnöki vagy építőmérnöki, illetve kertépítész, restaurátor, bölcsész, valamint más egyetemi főiskolai diplomával rendelkező.

0: Hamarosan kezdődik a villányi mozaik, minden mellé szólnak az igazi mai slágerek. Adom az újdonságot Taylor Swift-től, The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
4: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
5: A plazmaadás körül még ma is sok tévhit kering, amiket ideje tisztázni. Sokan félnek, hogy a plazmaadás gyengíti az immunrendszert, vagy hogy elfogy a vérük. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szervezetünk elképesztő regenerációs képességgel bír. Az elveszített folyadékot és fehérjéket pár nap alatt újra termeli. Sőt, ez a folyamat még ösztönzi is a szervezet megújulását. Egy másik gyakori tévhit, hogy a folyamat fájdalmas vagy veszélyes. A valóságban a tűszúrás csak egy pillanatig érezhető, utána pedig csak a pihenés marad. A hemaplazmánál használt eszközök mind egyszer használatosak és sterilek a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Sokan azt hiszik, hogy ez egy órákig tartó elfoglaltság, pedig a donáció folyamata mindössze egy óra. Ne hagyd, hogy tévhitek tartsanak vissza a segítségnyújtástól. Győződj meg róla személyesen, hogy milyen egyszerű és biztonságos ez a folyamat nálunk.
4: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTF Ac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTF Ac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, dübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a villányi rendezvénytéren, ahol a legendás tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
7: Íz mindenek felett. Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécsett, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hírek a vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
2: Jó napot kívánok! Ma 2026. május 24-e vasárnap, 13 óra 5 perc van. A következő közel két órában friss fontos információkkal, érdekes emberekkel várom Önt is. Ez már a Villányi Mozaik, a 100,9 Rádió 1-en, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Mai témáinkról röviden: megnyílt a Harkányi strand, bányász találkozó lesz május 30-án Komlón, erről beszélgetek Polics József polgármesterrel, tele van a levegő pollenekkel, tombol az allergia szezon, folytatjuk a tegnapi beszélgetést a pünkösdi népszokásokról, illetve ma este Palkonyán lép fel a Groove House, hogy mire számíthatnak a nézők, arról az énekesnővel, Judyval beszélgetek. Ennyit előjáróban, most még egy dal és jönnek a részletek.

0: találkozunk ezzel az újabb, ugye ezzel az idegen anyaggal, akkor azzal reagál a szervezetünk, hogy hisztamint fog felszabadítani, és ez fogja magát az allergiát elindítani. Ugye, ha gondolunk a klasszikus szénen áthat tüneteire, akkor a tüsszögés, orfolyás, orviszketés, szemviszketés és ehhez hasonló tünetek fognak jelentkezni. Jelentkeznek egyébként bőrtünetek, légúti tünetek is, tehát köhögést is indukálhat. Tehát elég változatos igazából az allergia tünet együttese.
1: Allergiatesztet mikor érdemes csináltatni?
0: Ugye allergiatesztet leginkább akkor érdemes végezni, hogyha nem tudjuk lokalizálni azt, hogy mitől vannak az allergiás tünetek, illetve ezek az allergiás tünetek már annyira súlyosakká válnak, hogy ez már a mindennapi életben akadályozza igazából a betegeket. Nagyon sokan vagyunk allergiásak például háziporra, penészre, de különböző pollenekre is lehet állatszőrre. Ha tudjuk, hogy mondjuk van macska, kutya, valamilyen állat a lakásunkban, otthonunkban, akkor nagy valószínűséggel azonosítani tudjuk ezt, viszont nagyon sokszor mondjuk ételekre, élelmiszer adalékokra, pollenekre is allergiásak lehetünk. Ilyen esetben nem tudjuk pontosan az okát az allergiás tünet együttesünknek, ilyenkor érdemes elmenni és végeztetni egy széleskörű vizsgálatot.
1: A tünetek mikortól számítanak súlyosnak?
0: Igazándiból ez mindig egyénfüggő, de akkor, hogyha mondjuk egy héten szinte minden nap fönt állnak, naponta több órát jelentkezik ez a tünet együttes, ez már súlyosnak tekinthető, de itt ugye az embereknek az egyéni érzékenységét ezt mindenképp figyelembe kell venni.
1: Ha túl vagyunk a teszten és pozitív lett, akkor mi a következő lépés?
0: Ugye ebben az esetben valamilyen allergia ellenes készítményt fog javasolni számunkra ugye az orvos, aki ezt a tesztet elvégezte, ugye ezt allergológus fogja elvégezni, és attól függően, hogy van-e valamilyen társbetegségünk, ennek függvényében fog választani valamilyen vényköteles gyógyszert, vagy pedig valamilyen vény nélküli készítményt. Alapvetően ugye azt nagyon fontos tudni, hogy a vényköteles készítmények, illetve a vény nélküli készítmények között az a legnagyobb különbség, hogy mennyi információval rendelkezünk egy-egy adott készítményről, illetve mennyire tekintjük őket biztonságosnak. Ugye a legtöbb esetben vényköteles készítmények azok még nem annyira ismertek, később lettek forgalomba hozva, nem tudunk róluk annyi információt, esetenként lehetnek ugye súlyosabb mellékhatásai, viszont itt az allergia ellenes készítményeknél, az antihisztaminoknál alapvetően azt mondhatjuk, hogy mind a vényköteles, mind a vény nélküli készítmények biztonságosnak tekinthetőek. Ennyi a különbség a kettő között, hogy a vényköteles készítmények azok újabban lettek bevezetve a piacra, és még nem rendelkezünk annyi információval róluk, mint a régebbi vény nélküli készítményekről.
1: Innen folytatjuk hamarosan, addig is jönnek az igazi mai slágerek, itt a Rádió 1-en. Tell me how you do.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. További kellemes hosszú hétvégét kívánok, folytatódik a Villányi Mozaik, itt a Rádió 1-en. Beszélgető partnerem továbbra is, dr. Horváth Ádám gyógyszerész, témánk az allergia. Már szó volt az allergia gyógyszerekről, illetve arról is, hogy vannak bizonyos mellékhatásaik, de pontosan mik is ezek?
1: Jellemzően az álmosító mellékhatásra szoktuk felhívni egyébként a betegeknek a figyelmét. Itt is megjegyzendő az, hogy nem minden készítménynél, illetve nem minden betegnél fognak jelentkezni, vagy jelentkezik ez a tipikus mellékhatás, de erre fel szoktuk hívni a figyelmét. Ez esetenként ugye álmatlanság, vagy egy kis álmossággal jár például, illetve mondjuk a gépjármű vezetés befolyásolhatja, de van, akin ez abszolút mértékben nem fog jelentkezni. Egyébként ezzel a legkönnyebb védekezni, ha estére veszik be ezeket a készítményeket a betegek.
0: Mit tehetünk még a betegség ellen?
1: A legegyszerűbb megelőzés mindig a prevenció, erre lehet leginkább felhívni a figyelmet. Ugye ilyenkor, ha valaki tudja, hogy mondjuk pollen allergiája van, akkor ugye gyakrabb hajmosás például, vagy az arcnak a mosása az is segíthet. Esetleg ugye az árnyékhártyának egy tengervizes orsprével való átöblítése segíthet, hogy megszabaduljunk gyakorlatilag ezektől az allergénektől, illetve ugye ha ezen túllépünk, akkor vannak megelőző terápiák, ezek viszont azzal a hátránnyal járnak, hogy már az allergia szezon előtt 2-3 héttel is el kell ezeket sajnos kezdeni, és nem annyira jó ezeknek a hatásfoka. Ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek ugye a klasszikus, ugye megfázásos tünetek esetén is alkalmazható orsprék, illetve orcsek. Ezeknél viszont szintén nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy ezeket 2-5 hétnél tovább nem szabad használni, ugyanis hozzászokás alakulhat ki, és hasonló tüneteket kezd el tapasztalni az ember, mint amire elkezdte használni. Tehát ugyanúgy az ordulás jellegű tünet együttes, ez megjelenhet. Amire mindenképpen fontos felhívni az embereknek a figyelmét szerintem, hogy van egy nagy tévhit az allergiás tüneteknek a csillapításával kapcsolatban, ez mégpedig a kálciumnak a története. Ugye nagyon sokan még mindig szinte elsőként választandónak gondolják mondjuk egy mély csípés vagy bármilyen allergiás reakció kapcsán a kalciumot. Ezzel kapcsolatban viszont az a helyzet, hogy nincs rá tudományos bizonyíték, hogy bármi hatással is rendelkezne a kalcium. Ez egy régi történet egyébként, korábban volt egy kalcium szandosztán névre hallgató gyógyszerkészítmény, egy antihisztamin, amit kivontak a forgalomból, és maradt egy kalcium szandosz névre hallgató kalcium készítmény a piacon, ami kísértetiesen hasonlít rá, és innen jön ez az összekötés, hogy a kalciumnak bármiféle hatása lehet az allergia kapcsán, de fontos fölhívni a figyelmet arra, hogy nem használ. Tehát az egyik legjobb gyógyszercsoport, amit lehet alkalmazni allergiás tünetek csillapítására, az antihisztaminok lesznek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Május 21-én nyitott a Harkányi strand, erről beszélgetek Herendi Ferenccel, a Harkányi Gyógyfürdő ZRT igazgatójával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Mi minden történt az elmúlt hónapokban a fürdőben? Vannak-e újítások?
3: Természetesen vannak, mint minden évben. Az igazgatóság eltökélt szándéka, hogy minél szebb környezetben és minél kultúrált környezetben fogadjuk a kedves ide látogató vendégeinket, ami egy kiemelkedő beruházás volt a főbejárattól a téli főbejáratig, a régi aszfalt burkolatot körülbelül 1500 négyzetméteren modern térkőburkolatra cseréltük, valamint megújítottuk a gyógykertet, a kültéri gyerekbirodalomra napvitorlákat tettük, hiszen a vendégeinknek volt ez a kérése, hogy a gyermekek árnyékosabb felületek alatt tudjanak fürdőzni, valamint számos vizes blokkot felújítottunk a fürdő területén, mind a strandon, mind a gyógyfürdő részben. Ezek voltak azok a látható beruházások, amivel a vendégek is találkoznak, és természetesen kiemelném azt, hogy vannak olyan üzembiztonsági beruházásaink, amiből a vendégek nem észlelnek semmit, de számtalan villamosszekrényt modernizáltunk és cseréltünk a kornak megfelelő állapotúra. Ezek biztosítják a stabil, biztonságos működésünket.
2: Az idei nyárra milyen programokat terveznek?
3: Hát az első programunk az egy akció lesz gyereknapkor. A különböző oldalainkon tudnak tájékozódni az akció feltételeiről. Ez a gyereknapi hétvégén lesz, ahol gyermekkézműves foglalkozással fogjuk várni a vendégeket, illetve a nyár folyamán 6 alkalommal fogunk éjszakai fürdőt rendezni, valamint augusztus 20 és 23 között a szokásos fürdőfesztivállal 4 napon keresztül várjuk a kedves ide látogató vendégeket.
2: Milyen szezonra készülnek, mit várnak az idei évtől, idei nyártól?
3: Én erre azt szoktam mondani, hogy bármennyire törekszünk a megfelelő marketinggel és a vendégeink minél jobb kiszolgálásával, sajnos a jó idő kell hozzá. Én bizakodok benne, hogy nem olyan lesz az idei nyári időjárás, mint a tavalyi évi, és jó idővel tudjuk várni a minél több vendéget, és akkor minél többet fogunk tudni 2027-ben is fejleszteni a fürdőben.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést!
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra, és további szép napot a rádió hallgatóknak.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Bányász találkozó lesz Komlón május 30-án, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Bányász találkozó május 30-án lesz konkrétan, minden évben így május vége, június elején tartjuk meg ezt az eseményt, és valójában most 16. alkalommal kerül megrendezésre, és a mostani tervezett találkozó az előzőektől annyiban tér el, hogy ez most egy egynapos rendezvény lesz, és a működő bányász szakszervezetekkel közösen szervezi ezt a város, és fontosnak találjuk, hogy azokkal a közösségekkel, akiknek Komló városa köszönni és köszönheti azt, hogy egyáltalán ekkora települését tudta kinőni magát, az ő hagyományaik előtt tisztelegjünk, és adjunk nekik minden évben egy a bányásznapon kívül egy egyedi napra vagy napokra találkozására szóló lehetőséget. És mondhatom, hogy az utóbbi években ez az esemény hagyományosan mindig lent, most a Lidli áruház mellett található, de valamikor az altárói alagút bejáratánál kerül sor az első megemlékező gondolatokra, és valójában a volt alagút környezetét az elmúlt években, az elmúlt évtizedben folyamatosan fejlesztettük, alakítgattuk, bővítettük annak érdekében, hogy méltó környezetet tudjunk teremteni egy ilyen eseménynek, egy ilyen találkozásnak is. Szakszervezeti vezetőkkel történt egyeztetés után alakult ki a különleges program. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Valójában 30-án 9 óra 45 perckor lesz találkozó az altárói alagút előtt. A program pedig a Béke Hotel kerthelyiségében fog befejeződni este. A részletes program fönt van a Bros honlapján, a bányász szakszervezetek egyéb tájékoztató pontjain, tehát ott tudnak tájékozódni. Várunk mindenkit szeretettel.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, a Villányi Mozaik hamarosan folytatódik.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Balázs Kovács Sándor pécsi néprajzkutatóval, témánk továbbra is a pünkösdi népszokások.
1: Aztán a következő, hogy ne csak a fiúknál történjen meg ez a választás, a lányoknál pünkösdi királyné választás volt, ugye a lányoknak a vezetőit is megválasztották, illetve hát nem csak a vezetőjét választották meg, hanem az első lányt ünnepelték, hogy úgy mondjam. Ennek a népszokásnak egyébként csak lányok voltak a szereplői. A szokás lényege a következő volt. Többnyire négy lány házról házra vezetett egy kisebb leányzót. Ő volt a pünkösdi királyné egyébként, a fiatalabb lány, ez is érdekes szokás. A kislány fehér ruhát, fehér virágkoszorút viselt, karján pedig virágszirmokkal teli kosarat. És házról házra jártak, a királynő feje fölött piros vagy piros mintás kendőt feszítettek ki baldahin módjára, vagy fájtat borítottak rá, és énekeltek. Éneklés közben mindig mozdulatlanul álltak, és vagy körbejárták a királyné. Az ének végeztével pedig általában a következő mondóka kíséretében emelték föl a kislányt. Ekkora legyen kentek kendere. Na most hát ez megint termékenység varázsló népszokás, ugye? A kenderre vonatkozott, hisz a kender az a növény volt, ami a korabeli falusi társadalomnak az egyik, a buza mellett, illetve a létek adó gabona mellett a legfontosabb volt, hisz mindegyik paraszt gazdaság önállóságra rendezkezett be, ugye megtermelte magának a ruhához való alapanyagot is, hát ennek volt egy fontos tárgya, gyakorlatilag a növénye, a kender, és ennek a termékenységi varázslása történt meg gyakorlatilag pünköstkor. És ez hát formája az mindenütt a Dél-Dunántúlon is változhatott, de a lényege az ugyanez volt. Aztán ugyancsak pünkösthöz kapcsolódik az úgynevezett zöldághordás vagy zöldágazás, a májusfát is említettem már, ez egy másik szokás, ugye általában a kerítéseket, házakat, istállókat díszítették fel különféle zöldággal, és persze ebből alakult ki majd később ugye a májusfa is. A májusfa az már arra alakult ki, ugye, hogy melyik házban voltak lányok, gyakorlatilag ezt jelölték meg, és ugye maga a májusfa az arról szólt, hogy a leányt ünnepelték ezzel, míg a sima zöldág az nem, az gyakorlatilag csak a tavasznak, a megújódásnak a jelzését adta. Általában egyébként bodzaágat tettek ilyenkor föl. Aztán meg kell említenünk a táncmulatságokat, különböző játékokat is, az időjárás már megengedte, hogy a közösségben a szabadba tudtak játszani, és táncmulatságokat lefolytatni. Hát ezek szinte minden vasárnap megtörténtek, tehát nem csak pünköskor, de a pünkösd az mindig jelentősebb volt. Aztán ugyancsak meg kell itt említenünk a különböző párválasztó és udvarló szokásokat, megint csak a jó időhöz kapcsolódóan kell említenünk, itt pünkösdhöz ezek is kapcsolódtak. Egy ilyen klasszikus dolgot említenék meg csak a Dél-Dunántúlról, például Szeremléről, ahol ilyenkor volt a pünkösdi ladikázás, ami nem más volt, mint egy udvarló szokás tulajdonképpen. A lányok ilyenkor, a fiúk ilyenkor ugye ladikba ültek, és a Dunán evezve vitték a lányokat is. Ez a Duna másik oldalán Bátán is gyakorlat volt időnként, és ilyenkor az udvarló regény szerelmi ajándékot adott a kiválasztott lánynak. Általában ez egy szépen faragott evező volt. A pünkösdi hiedelmekről is meg kell említenünk. Ilyenkor ugye sokfelé már nagyon-nagyon az év vége van a lennivalóval kapcsolatosan, és ilyenkor hangzott el többfelé az a mondás, hogy karácsonykor kalácsot, húsvétkor kenyeret, pünköstkor meg ha lehet. Ugye ebben benne van minden. Ugyancsak ugye mindig el szoktam mondani az időjárás jóslást, termés jóslást is, hisz minden ünnephez valami kapcsolódik. Így kapcsolódik ugye pünkösdhöz is. Azt mondták, ha Pünköstkor szép idő van, sok bor lesz. Az eső azonban nem kívánatos, mert a pünkösdi eső ritkán hoz jó. Mint minden nagyobb ünnepekkor természetesen ilyenkos munkatilalom volt, tiltották ugye az állatok befogását, mindenféle olyan munkát, például a kenyérsütést, ami nagyobb családi összemunkát igényelt volna.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
3: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
2: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
3: Mi nem csak mondjuk.
2: Nekünk ez az életünk.
3: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma este Palkonyán fog fellépni a Groove House, úgyhogy már is folytatjuk a tegnapi beszélgetést az énekesnővel, Judyval. Beszélgessünk a Hajnalról. Az akkora sláger volt, amit ma már elképzelni sem lehet szinte. Amire emlékszem, hogy a Danubius Rádió konkrétan egy éven keresztül 4 óránként játszotta.
4: Nagyon érdekes, mert hogy egyébként, amikor legelőször én ezt a dalt meghallottam, mert ennek a dalnak az a története, hogy erre a dalra a két szerző, ők saját maguk szerették volna ezt a dalt sikeressé tenni, és ezt egy férfi hang énekelte, egy középtempójú ütembe gyakorlatilag, és ebben én csak egy mellék szerepe voltam, és talán csak az ébredj fel, nem csak neked, így a vokál részét énekeltem egy részébe, szóval nagyon pici kis részt kaptunk belőle, és ezt elküldték különböző kiadóknak, és minden kiadó visszadobott, és valójában nem tudták sikerre vinni, és akkor így valamiért, amikor én ezt felénekeltem ezt a dalt, és amikor így készült az első lemezünk, akkor a Zsolti mondta, hogy hát kellenének külső szerzők, és kellenének még dalok, mert hogy mi kevesek leszünk 10 dalt összerakni, vagy 12-t a lemezre, és akkor mondtam, hogy én énekeltem egy Hajnal című dalt, és szerintem az egy tök jó dal volt, mert hogy mai napig, és ez már akkor már nem tudom, 1 éve vagy 2 éve volt, hogy felénekeltem, még mai napig mondom, tisztán cseng a fülembe, ez azt jelenti, hogy ez egy sláger. Ez egy olyan dal, amit igazából álmodból felkeltenek, akkor is énekelni fogsz, és most független, hogy mi a szövege. Mondta, hogy jó, hát hallgassuk meg, és gyakorlatilag egyik napon felkerestem ezt a szerzőt, aki írta, Makai Zoltán egyébként, és Cikora Tamás, és mondtam neki, hogy hát mutassa meg ezt a dalt, és hogy mi lett ennek a dalnak a sorsa, hogy ők akarnak-e valamit kezdeni vele, vagy sem, mert hogy mi nagyon szívesen használnánk ezt a dalt. És mondta, hogy hát igazából itt áll a fiókba azóta, amióta nem nagyon foglalkozott velük a kiadó, vagyis hogy ezzel a dallal a kiadó, senkinek nem kellett, úgyhogy ők így nyilván elzárták egy fiókba, és hát megtartották egy szép emléknek, és kész, egy kis felvételnek. És megmutatta ezt a dalt, mondta, hogy nem tud, pont akkor egyébként még akkor voltak ezek a szalagos magnók, és nem tudom, a CD különböző változatai, ami éppen ugrott, vagy épp nem ugrott, vagy épp húzta a szalagot, vagy nem. És emlékszem rá, hogy mondta, hogy nem tudja most berakni, mert nem áll össze neki itt a magnója, vagy nem tudom milyen a szerkezete, de hogy meg tudja nekünk így egy szál gitáron mutatni, ami már az is akkor is hamis volt, de mindegy. És ezen nevettünk, hogy mindegy, mert ez így hamis gitárral is nagyon-nagyon jól hangzik, és mondta Zsolt, hogy jó, nem olyan groove-húzós, most nem mindegy, mondom, majd meg fogja valaki hangszerelni úgy, hogy ez igazán groove-húzós legyen, és valójában ezt elvittük. Szóval azt mondta, hogy hát persze, hát használjuk, hát nem foglalkozik vele, hát próbáljunk vele szerencsét, de hát nekik nem volt. Hát, ha nekünk meghozza a szerencsét. És nem tudom, nekem már akkor is valamiért volt egy olyan megérzésem, hogy ez a dal, ez egyszerűen világsláger, idézőesen. És megcsinálta nekünk az akkori hangszerelőnk, Farkas Gábriel, aki azóta sajnos már nem él, és egyébként nagyon-nagyon profi volt, és egyszerűen úgy ráérzett a groove stílusára, és egy nagyon picit azt lehet mondani, hogy neki is köszönhető, hogy így megtaláltuk a stílusunkat, és így be tudtuk tenni egy olyan kis keretbe, amivel mi groove-housossá váltunk, azon felül, hogy nyilván örülök annak, hogy megismerik a hangomat 100 közül, és ez nekem nyilván egy tök jó első érzés, de szerintem kellett egy olyan hangszerelő, aki ezt tényleg így magába foglalta az egészet, hogy ő mit lát bennünk, és hogy mi meg tudta fogalmazni, vagy így meg tudta hangszerelni olyanná, amilyenné mi szerettük volna, és meghangszerelt, és mondta Zsolt, hogy ez nagyon lassú, ez végképp nem groove house, mondom neki, de minden stílusnak vannak lassú dalai, és hogy ez szerintem egy tök jó dal, és hogy ez tök érzelmes, és hogy nagyon fogják szeretni az emberek. Ő nem hisz benne, ő egyáltalán nem. És akkoriban lett egy menedzserünk, az első menedzserünk, Szovják Beáta, és jött, meghallgat, és mondom, Bea, mondd, melyik tetszik neked, úristen, igazából is ez volt a dal, amire azt mondta, szerinte a hajnal. Köszönöm, mondom, akkor mondom, ketten vagyunk ezzel a történettel, mert mindenki másra szavaz, és én annyira erőszakosan ragaszkodtam valamiért, húzott valami engem, hogy ez a dal, ez egy sláger lesz, és hogy így bízzon bennem egy picit, és gyakorlatilag ebből a dalból 60 ezer példányt adtunk el, és egyszer csak így elkezdte ontani magából az összes olyan fórum, meg tehát rádiók, amik gyakorlatilag ugye el tudták így az emberekhez juttatni a sláger, mint sláger, és így nyilván az emberek kedvencévé vált, és nagyon-nagyon megszerették. Viccet hosszasan mondtam el, de nyilván ennek a hajnalnak elég meghatározó szerepe volt az élet, és így van az életünkben.
0: Innen folytatjuk hamarosan. I find my way through the darkness.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma este Palkonyán fog fellépni a Groove House, erről beszélgetek Judyval. Ugrunk az időben, a következő dátum 2011, itt volt egy pici kis szünet, ennek milyen okai voltak, szakmai, emberi?
1: Szerintem mind a kettő közrejátszott. Egyrészt nekünk ez nagyon-nagyon olyan, tehát eddig a pillanatig olyan sűrű volt az életünk, hogy ezekben a pillanatokban egyszerűen nem volt időnk elmenni, pihenni egyet, nem volt időnk gondolkodni a jövőnkön, hogy egyáltalán mit szeretnénk. Hát ugye, és én nőként én úgy éreztem, hogy én itt nagyon-nagyon beleragadtam ebbe, és nagyon itt megsüppettem, és hogy nem lesz családom, és nem lesz gyermekem, amennyiben nem lassítok. Nyilván akkor én már nagyon sok szakemberhez jártam, aki azt mondta, hogy egyik rész, hogy nem lehet gyerekem, a másik az, hogy le kellene lassítanom az életemet, mert nagyon-nagyon benne vagyok a mindenbe is, és nullákat aludtunk, 8-10 volt a legtöbb buli, amit megcsináltunk, a legtöbb fellépés ebbe az időben, ugye a Hajnal hozta sikerek, meg a Vándor, meg ez a lemeznek a sikereire. Gyakorlatilag 11 buli volt a legtöbb, amit egy nap megcsináltunk. És én azt éreztem, hogy egyszerűen ebben már nem férhetne bele egy család, csak akkor, hogyha egy picit lassít az ember. És hát ugye erről nyilván másképp vélekedett a Zsolti, vagy akár a fiúk, ők másképp gondolkodtak, mert hogy nyilván addig kell ütni a vasat, amíg meleg, és hogy meg úgy, persze ez nem azt jelenti, hogy ők nem gondolkodtak más, de nyilván annyira hajtott minket, és így mi sodródtunk folyamatosan, ezzel együtt én is. Egyrészt volt bennem hiányérzet is, hogy szerettem volna én saját magam is úgy megvalósítani, hogy ezért egy picit arról is szóljon, amit én is szeretnék, és egyébként ez valahogy ezek nyilván ellentéteket szőttek, és így valamiért én úgy akkor nagyon erősen átgondoltam, hogy nagyon szeretnék egyrészt saját magam is megvalósítani, így, és mellette, amit sokkal jobban, az meg a család és a gyermek. És nagyon érdekes, mert hogy ugye ilyenkor mindig abban hiszek, hogy mindig kapok egy jelet, vagy jön valami, és valami visszajelzést kapok, hogy melyik út volt a jó, vagy éppen nem nagyon szoktam egyébként visszafele gondolkodni, mert egy pillanatát nem bánom soha a döntéseimnek, és akkor gyakorlatilag én kiszálltam a zenekarból. Egyúttal elkészült egy dal, ami szólóba, de így utólag már azt tudjuk, ugye, vagy hát én is tudom, meg mindenki is, hogy ugye ez a dal alatt már kiderült, utólag derült ki, tehát ezután, miután felvettük ezt a dalt, hogy én terhes vagyok. És hát én hiszek ebben, hogy nekem ez erre szükség volt, hogy egy akkora levegőt vegyek, és egy másik utat választak, ha csak egy rövid időre is, de hogy ezzel meg tudtam, egyrészt azt is meg tudtam valósítani, hogy lett egy olyan dal, amit én szerettem volna, és lett egy gyermekem, aki ma már 14 éves, és lassan a 15-öt tapossa, úgyhogy őrület, hogy mennyi idő eltelt, és hát utána nem sokkal később mi újra kellett, hogy beszéljünk a Zsoltival, mert ugye nem beszéltünk ez alatt az idő alatt, mert nyilván nem egy volt a nézetünk erről az egészről, és valahol mind a kettőnket húzott a szíve vissza, és hát Zsolti felkeresett ugye egy céges dologgal kapcsolatban, mert a cégünk az megmaradt, és egy aláírás kellett ehhez a történethez, és ez gyakorlatilag az lett belőle, hogy itt vagyunk most, és újra a fellépéseket vállaltunk, mert annyi felkérést kaptunk.
0: És akkor megérkeztünk a Palkonyai koncerthez. Mi mindent hoztok magatokkal, milyen dalokat, mire készülhetünk?
1: Igazából mindig kérdezik egyébként, hogy mik azok a dalok, amiket és ezt nem játszátok, azt nem játszátok, és ezt játszátok, azt játszátok. Szóval mindig mennek, felmerülnek bizonyos dolgok, de meg hogy játszunk-e új dalt. Egyébként mi nagyon szeretnénk új dalt játszani, de mivel más most már a más platformokon tudjuk ezt érvényesíteni az új dalainkat, nagyon érdekes, mert pont ez az időszak, amiről az előbb is beszéltem, ez jutott el a leges-leges legjobban az emberek mélységekig, és a szívükig és lelkükig, és ezért így szerintem mi lerombolnánk a bulit egy-egy új dallal, azt megfigyeltük. Ez azt jelenti, hogy nem férhetne bele egy is, de azt megfigyeltük, hogy azoknál a daloknál egy picikét figyelnek, és nem feltétlenül a buliról szól, vagy éppen akkor, mit tudom én, elmennek a büfébe egy giroszért, vagy bármiért. Mert hogy igazából valahogy ezek, arra törekszünk, hogy azokat a dalainkat adjuk elő, amiket nagyon szeretnek az emberek, vagy ami tényleg hozzánk közelítette az embereket, és én úgy gondolom, hogy ez a Hajnal, Vándor, ha újra látom, Ébredj mellettem, és vannak még biztos, még lesz a Tarsolyba, amit nem mondtam el, tehát, hogy ezeket kötelezően elő kell adnunk, tehát, hogyha ha ezt nem adjuk elő, akkor majdnem, hogy beperelnek minket. Úgyhogy úgyhogy muszáj vagyunk olyan dalokat, és nem is, hogy muszáj, mert jól is esik egyébként olyan dalokat, mert látjuk, hogy ezek a bulik hozzák meg igazából az igazi bulit.
0: Hogyha azt mondom, hogy Baranya, akkor mi jut eszedbe róla, milyen bulik lehet az akár Harkány, Villány, Pécs, stb.
1: Húha, annyi minden, hát ugye ezzel közel 30 év alatt azért rengeteget voltunk ott, felétek, akár rendezvényen, akár falunapok, most idézesen mondom a falunapot, városnapok, bármi is, de ez a környék egyébként nyilván, én egyébként innen nagyon sok rajongónk származik, úgyhogy nyilván hálásak vagyunk, mert tényleg vannak különböző részek az országban, ahol mondjuk azt mondjuk, hogy húha, oda megyünk, ott nem lesz buli, tehát na hát ez nem az a rész, tehát itt mindig van buli, úgyhogy nyilván szép emlékeink vannak, és tök jók, és hát konkrétan neveket ismerünk. Egyébként nekem nagyon érdekes, mert Pécshez még, vagyis hogy erre a részhez tartozik Vujic Rutko, ő csinálta velünk az első dokumentumfilmet, ami mondjuk egyébként a balesetünkről, vagy éppen a zenekarról szól, de hogy ez milyen érdekes, hogy így megmaradt bennem, mert ott jött egy rendezvényen oda hozzám, hogy készíthetne egy dokumentumfilmet rólunk, és ez ugye ez a 2000-es évek elején volt, úgyhogy igazából van pár olyan emlékünk, vagy Vasas Csabi, ott volt egy szervezőnk, aki nagyon sokat azon a környéken. Igen, és sajnos már nem él, és nincs köztünk, de nagyon-nagyon sok bulit hozott nekünk arra a környékre, úgyhogy nyilván mi szívünket kitárva megyünk felétek, és nagyon várjuk, és bízunk a legjobbakba, hogy mindenki énekelni fogja Torka szakadtából az összes slágerünket.
0: Ebben biztos vagyok, Judy, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Így legyen. Köszönöm én is.
0: Ennyi fért a műsorba, mai témáinkról még egyszer röviden egy-egy mondatban. Megnyílt a Harkányi strand, bányász találkozó lesz május 30-án Komlón. Erről beszélgettem a Polics Józseffel, Komló polgármesterével. Tele van a levegő pollenekkel, tombol az allergia szezon. Folytattuk a tegnapi beszélgetést a pünkösdi népszokásokról, illetve beszámoltunk arról is, hogy ma este Palkonyán lép fel a Grófhaus, hogy mire számíthatnak a nézők, arról az énekesnővel, Judyval beszélgettem. Villányi mozaikkal legközelebb a szokott időben, jövő héten szombaton 12 óra 15 perctől jelentkezünk. Ez volt a Villányi mozaik, a 100,9 Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTF Ac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extra Liga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTF Ac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Gyereknap a Bikali élmény birtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
4: Íz mindenek felett. Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécsett, ahol a teleki ízek bisztró stílusban magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
2: Miért hallgatják egyre több?

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió E csak igazi mai sláger megy, Puerto Ricói életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Palma Rádió E születésnapi fesztiváljára.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivér vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, szia Márti, nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szerpét. Gerivel is beszéltünk. Már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Rekedj és pihenőben vagyunk. Bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliba. Köszi, hogy becsörögtetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra, 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra. Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Halló!
0: Begikém, Kismárti, Rádió 1. Szia! Ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti! Ne viccelj, hogyne! Hogyne lenni?
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem. Egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok. De ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az 5.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósít, és az első nemzetközi produkciónk Accent, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok Rádió egy DJ-ken kívül a hallgatóink, akikkel is végre személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár dömping, ugye Sam Felt, Switch Disco, Cyril. Switch Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
1: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem és kezdtem el követni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
0: Te is készülsz a mashupokkal?
1: Én 2-szer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakában pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusok élet a főterem.
0: Nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkban. Tudod, mit ezt a Switch Discot meg neked küldöm most speciálba?
1: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétegre süt a nap, meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára, puszi!
1: Sziasztok, szia, szia! 24/7.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-3 környékén is, és ez azt is jelenti Rádió 1, és akkor most már nem sokára kapunyítás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekéssünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a Rádió 1 születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Cyril Sanfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a Rádió 1-es DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Sanfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Sanfeltet.
1: What's up? I'm Sanfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

megy, csak igazi mai sláger megy, dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió egy születésnapi fesztivál, a nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Sam Feltz, Switch Disco, Accent nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Partyn folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is, itt látható, hogy 3 színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle. A klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai PG, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regálili, Wilcox, Pubi, Jauri, a jungle színpadon pedig Joe Junior, Christopher, Brick Lake, Loving Arms, Pullmax és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, a visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával. A Rádió egy top 50-ben találkozunk nem sokára a Budapest Parkban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTFE az asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extra Liga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTFE az Stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Gyereknap a Bikali élmény birtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, dübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Ralli családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Íz mindenek felett. Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécsett, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kell sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

Ja, és ha már frissebb darabok Cyril-től, Sonny Federa Think About Us-hoz is van egy brutál jó remixe.

0: most is így csörög a mobilja. Az biztos, hogy a Rádió egy Top 50-ben 1-2 perc múlva játszani fogom, ez a 35.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg Szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak hétről hétre. Ezeket a dalokat pörgettük nagyon sokat ezen a héten, de hangulatban és feelingben mi már a Rádió 1 születésnapi fesztiválján vagyunk. A négy világsztárunkkal, a Rádió 1 DJ-vel igazi Ibiza hangulatot varázsolunk a Budapest Parkba, sok-sok fellépőnkkel és zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot. Úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli. Most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-es friss dance dalok közül itt van egy nagy favorit, amit a lemezlovasaink imádnak játszani. A Rádió 1 top

nap a weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a Mix műsorainkban. Kato és a Turn the Lights Off, a 30.

a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
7: Mit jelent ma segítőnek lenni? Az önkéntesség nem csak nagy és látványos tettekből áll. Sokszor a csendes, rendszeres segítségnyújtás ér a legtöbbet. A plazmaadók egy olyan láthatatlan közösséget alkotnak, amely nélkül a modern egészségügy elképzelhetetlen lenne. Belegondoltál már, hogy egy-egy óra, amit a centrumban töltesz, hogyan hat mások életére? Sok beteg a teljesebb életet és a gyógyulás esélyét köszönheti azoknak az életmentő készítményeknek, amelyek a te plazmád segítségével készülnek el. Ez a társadalmi felelősségvállalás egyik legönzetlenebb formája. Nem kell hősnek lenned ahhoz, hogy életet ments. Elég, ha felelősséget érzel a környezetedért, és hajlandó vagy tenni érte. A Hemaplazmánál mi értékeljük ezt az elkötelezettséget, és büszkék vagyunk rá, hogy híd lehetünk a segítőkész emberek és a gyógyulásra váró betegek között.
6: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle!
4: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
2: Reklámot hallottál.
1: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
8: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
1: Mert önök megmondták.
8: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.

Rádió 1, Top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista, 23. Lárot

0: A 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Feld, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Heart Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A tizedik.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Cookie Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Running.

Rádió 1, ez a Top 50, és folytatom a jó hangulatot. Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

Sláger megy. Hát akkor itt az idő, hölgyeim és uraim. Jön a top 50 első helyezettje, és utána 5 órakor bekapcsoljuk a webkamerát. 5 órától elindul az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján. 5 órakor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és elstartol a Rádió 1

a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a social felületeken. Boldog születésnapot, Rádió 1! A top 50 első helyezettje a Sugar Daddy, amit indítok, a dal, amit élőben is meghallgatunk ma kora este, a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
9: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
10: Íz mindenek felett! Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécset, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
9: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi borszalonon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
11: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Rádió 1. Miért

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Élőben a Budapest Parkból.

pontosan délután 5 óra van. Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok mindenkinek! Hello! Itt vagyunk a Budapest Parkban, és a nagy 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivált ezennel

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Kuki.

És nem maradtatok el a Lóczi Begi dalok sem. A háborgó mélységgel hogy álltok?

0: Legendák, a következő három órában 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel, Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A diszkós hét.

Pareció.

aktuális slágerek minden este, 20 év után is, 8 és 9 óra között, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Halmai PG! Egy jó rádió egyes, vagy inkább

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És innentől kezdve bele is csapunk a világ legjobb újdonságaiba. Figyelj, Rádió 1!

Damat. Ama ya Şahsiro. Radio West, Budapest Park. Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz. Egy, kettő, három.

utolsó ebben az esetben a Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikíts!

0: Főleg ő az öreg.
1: Hogy készítsük vele csak emlékbe egy képet, jó? Szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább a fotó kedvéért emelje fel a kezét a magasba, ha szólunk!
0: Mindenki.
1: Ha szólunk! Sanyi! Sanyi, gyere,
2: még fél percük van!
1: Gyere! Én szeretnék megköszönni, hogy ilyen korán eljöttetek.
0: Köszönjük, hogy itt vagytok!
1: Azt is szeretnék mondani, hogy óriások vagytok, hogy több mint 20 éve valaki hallgatja a Rádió 1-et, a Diszkosítet. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük nektek!

0: Találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió egy hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagy mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon. A Swish Disco, Samfeld és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Tóth Abigail!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Accent és Tóth Abigail!
3: Sziasztok, Budapest Park! Jó a hangulat!
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio One.
1: Köszönjük szépen Budapestnek. Sziasztok!
0: Csa-csa!
2: Accent és Tóth Abigail, nagyon-nagyon szépen köszönjük! Rádió egy születésnapi fesztivál Budapest Park 2026, szevasztok! Élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján, de jó látni így együtt benneteket! Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon, többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Metzger Victoria!

Csinálunk egy közös képet, benne vagytok, Rádió 1-esek. Mindenki jól érzi magát eddig ma? Mondom, mi lesz a feladat?

Jogi, Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni.

0: Victoria Rádió egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1, 2, 3! Rádió egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztár fellépő a Rádió egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon! Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Szemfeld!

One more time. If you guys

0: Jóestét, Budapest! Köszönöm szépen minden! My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 and Budapest. Park!
1: Radio egy születésnapi fesztivál 2026. Magyar zászlóval a kezében Sam Feld. Egyenesen Hollandiából mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött. Innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben. És ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

egykör, figyelj! Switch diszkó előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

Nu får jag kolla att det är många tokat. Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a hologram, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

DJ szavazáson elért eredményemére. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello, első sor!

most engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzzon majd. Ez pedig nem más, mint Tóver Rani és Jomin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Rani!

0: Estou a dar a Deus Ecuador!
1: Rádió 1, milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, Jamirának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom, rádió, azt mondod el. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani, jön a következő sorban. Úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

Ez a Rádió Egy Születésnapi Fesztivál élőben a Budapest Parkból. A

0: kis diszkó. Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a Magyar Éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő. 3 egymás után évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja. A másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! Regan Lili!
2: Do you hear me? I didn't mean to break your heart.
3: Hát akkor jó estét,
2: srácok, sziasztok!
3: Rádió 1 születésnapi

Ed, Jet, három perc van, akkor kezdek hátul is! Esta noche, I want you. Imádlak titeket, köszönöm szépen!

0: Szívesz születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a rádió egy összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagysztár! A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

Can't breathe. Can't think. Can't sleep. Can't breathe.

Ez a Rádió Egy születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Cyril!

0: Hungary, thank you so fucking much! Can we get one photo with you? Put your hands in the air! We ready? Put them up! I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026, Sziró! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Stadium X!

az élő közvetítés. A lemezjátszóknál a Stadium X. A Classic Stage-en most Bárány Attila. A Jungle Stage-en Joel Junior. Ha még nem vagytok, így gyertek! Itt vagyunk egészen hajnalig. Boldog szülinapot, Rádió 1!

színű baseball sapka van rajtam. Sanyikám, jó sokan vagyunk, mondd meg, hogy hol vagy, oda megyek és megkereslek, de tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy? A nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Django Stage-en? Mert hogy mind a hármon megy a buli. Kifulladásig itt a parkban.

színünk van ma éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

Övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagy színpadon a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagy színpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban.

élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál, most Lotfi Begi. A Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Brick Lake, a Lavinghams, Pullmax és Collar. Óriási a buli!

ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is